0: Boldland.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Das mehrsprachige Morgenmagazin.
1: Das Sopron-Fest verwandelt die ungarische Nachbarstadt wieder in eine große Bühne für Musik, Kultur und Begegnungen. Od koncerta i izložbi do zanimljivih razgovora i šetni gradom za svakoga se može pronaći nešto. Was heuer alles geboten wird, das kann Ihnen unser Kollege Laszlo Kessel verraten.
2: In Sopron-Ödenburg befinden wir uns gerade mitten in einer ganz besonderen Woche. Das Sopron-Fest ist eine Art städtisches Volksfest, das dieses Jahr bereits zum vierten Mal stattfindet. Besondere Ausstellungen, gastronomische Veranstaltungen, Vorträge, Führungen und Podcastgespräche erwarteten die Interessierten in der ganzen Stadt und werden dies noch einige Tage lang tun. Der Höhepunkt der Woche ist eine Reihe von Konzerten, die heute Nachmittag im Löwer Camping beginnen.
3: Itt van velünk Lóben Wein Norbert, aki a Sopronfest egyik alapítója és szervezője. Idén már negyedik alkalommal szervezitek meg a Sopronfestet. Milyen innovációk voltak, vagy milyen így negyedszerre már megszervezni és visszatérni?
4: Hát magát a Sopronfestet is egy innovációnak tekintjük a saját életünkben, mert hogy ugye Sopronban kezdtük mi a fesztivál szervező pályafutásunkat még a 90-es években a Volt Fesztivállal, és hát amikor az a karrier történet véget ért, akkor azt gondoltuk, hogy jó lenne innovatív módon hozzáállni ahhoz a lehetőséghez vagy helyzethez, ami arról szólt, hogy egy űrt kell betölteni, és azt gondoltuk, hogy ne ugyanazt próbáljuk másolni, ami évtizedekig működött több okból. Egyrészt azért, leginkább azért, mert azt gondoltuk, hogy ez nem lesz hosszú távon fenntartható, amit a Volt Fesztivál képviselt, az a naponta 20-30 ezer vendéget fogadó orgia, mondjuk úgy, ahol olyan nagy nevek léptek fel, akiket már lehetetlen Magyarországra elcsábítani. Nagyon sokat változott a fesztiválpiac. Sokkal kevésbé jellemző az, hogy országrészeket átutaznak emberek csak azért, hogy eljussanak egy-egy fesztiválra, hiszen olyan kínálat van mindenhol az országban, de főleg Budapesten, ami miatt már mondjuk egy új generációnak ez nem annyira izgalmas. De a másik oka, amiért azt gondoltuk, hogy innovatív módon találjunk ki valami mást, az pedig az, hogy úgy gondoltuk, hogy amilyen fesztivál nem nagyon van még Magyarországon, az a városnak az előnyeit vagy a sajátosságait kihasználni képes urbánus tematika, ami a fejünkben arról szólt, hogy oké, hogy van az a három nap, amikor holnaptól várunk sok tízezer vendéget három nap alatt Sopronba, meg hát a soproniakat is a Lövér Campingbe sok-sok zenekarral, viszont a városban mi nagyon szeretjük azt a fajta szolgáltatás dömpinget, amit néhány napra jó lenne még jobban kifényezni, még jobban megmutatni azoknak, akik soproniak vagy akik Sopronba jönnek. Gondolok itt a kávézókra, éttermekre, kiállítóhelyekre, utcákra, terekre. Azon kezdtünk el dolgozni, hogy jó sok olyan program legyen, ami kísérő programnak nevezzük ugyan, de nagy öröm látni, hogy mennyire szeretik a soproniak, meg akik itt vannak, akik jönnek a városba emiatt, azok is.
2: Sie haben einen der Hauptorganisatoren, Norbert Lobenwein, gehört. Das Festival dreht sich also nicht nur um Musik und Konzerte, sondern ist viel mehr als nur das. Es ist eine Veranstaltung, an der jeder Einwohner von Sopron teilnehmen kann, sei es mit einer Aufführung, einer Ausstellung oder einer besonderen Aktion. In der Rattensynagoge von Sopron sind beispielsweise unter dem Titel Made in Sopron Werke von Designern aus Sopron sowie von eingeladenen Designern zu sehen. Details von Judith Case.
3: Egy nagyon izgalmas helyszínen, a régi zsinagógában tekinthetünk meg egy kiállítást most. Miről szól ez a kiállítás?
5: Ennek a kiállításnak az a címe, hogy Made in Sopron, és ahogy a nevében is szerettük volna már ezt jelezni, soproni tervezőket, dizájnereket mutatunk meg itt a nagy közönségnek, és mivel a Sopronfestnek az idén a központi témája a bazátság, ezért arra gondoltunk meg, hogy meghívunk ilyen barát tervezőket az ország más részeiről is, úgyhogy ők is megérkeztek ebbe a gyönyörű térbe.
3: És mit gondolnak, miért fontos bemutatni helyi tervezőket is?
5: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember büszke kell, hogy legyen azokra az emberekre, akik ebben a városban élnek, alkotnak, és szerintem a mai korban ez egy nagyon fontos dolog, hogy ők vállaltan vállalják azt, hogy itt élnek, itt alkotnak, még ha ez néha nehezebb pálya is annak, hogy ezek a termékek eljussanak a világ minden részére. De hát ahogy a Mennyitón is hallható volt, Cikszai Furniture-nek a bútorait 99%-ban külföldi piacokon vásárolják, ami egyrészt egy nagyon jó dolog, a másik oldala pedig nyilván az, hogy szeretnénk, hogy minél több soproni és magyar otthonba is bekerüljenek ezek a csoda dolgok.
3: És miért ezt a helyszínt választották a kiállításhoz?
5: Ó, ez nagyon izgalmas. Nekünk voltak már itt kiállításaink, rendezvényeink, és én azt gondolom, hogy a zsinagóga, tehát ahol most vagyunk, az a tér egyszerűen egy olyan közeget alkot ezekhez a tárgyakhoz, ami elképesztő. annyit kell ugye tudni róla, hogy 1890-91-ben épült, ez a harmadik zsinagógája a Sopronnak, Schiller János volt, aki ezt építette, egyébként nagyon díszített freskókkal, díszített tóra szekrénnyel, tóra tartó szekrénnyel, és hát a paprét, hogyha már Sopronról beszélünk, ez a 19-20. Századi zsidóságnak a központi élettere volt. És ezért nekünk egy nagyon nagy kiváltság, hogy újra életet hozhatunk ebbe az épületbe ilyen módon is.
6: Meddig és mikor tekinthető meg ez a kiállítás?
5: A kiállítás a Sopronfest teljes ide alatt megtekinthető, tehát jövő vasárnapig, július 5-ig látogatható. Hétköznap a hétfőtől péntekig tartó időszakokban délutánonként 2-től 6 óráig, hétvégén pedig 11-től 6 óráig várunk itt mindenkit. Természetesen ingyenes a belépés.
6: Szuper, köszönöm szépen!

0: mehrsprachige Morgenmagazin.
1: Nur wenige Kilometer von Österreich entfernt läuft gerade eines der größten Kulturfestivals der Region. Shoprunfest, ponovno okuplja Glasbo, umjetnost, gastronomio i brojne posjetitelje na jednom mjestu. Welche Highlights heuer auf dem Programm stehen, hören wir jetzt von unserem Kollegen Laszlo Kessé.
2: Die Warm-up-Woche des Shoprunfest ist bereits im vollen Gange. Der Höhepunkt findet ab heute bis Samstagnacht mit Konzerten und köstlichen Speisen im Löwer-Camping statt. Selbstverständlich gehen auch die Führungen, Ausstellungen und privaten Spaziergänge bis zum Ende der Woche in der Stadt Ödenburg weiter. Das Thema bzw. Motto des diesjährigen Festivals lautet Freundschaft. Die Mitglieder des Shoprunner Jugend- und Medienclubs haben ein Interview mit Kato Borosch und Krisztof Kovács, den Botschaftern des Festivals, geführt.
3: Te vagy ugye a Shoprunfest egyik házigazdája, és az idei témával, a barátsággal kapcsolatban te csináltál interjút a fellépőkkel. Ez, mesélj kérlek, milyen volt eddig?
4: Igen, ezt is nagyon jól tudod, ugye a fő téma idén a barátság. Nagyon szuperül sikerültek az anyagok. Itt közel 20 ilyen mini riport született magyar népszerű előadókkal. Volt Jude Law-val, pont a mai nap anyagattam. A halott pénz ment ki. Figyelj, nagyon jól sikerültek. Szerintem még nem is születtek ilyen témában ilyen mini riportok. Mindenki tök szuperül megnyílt, tök jó témákat feszegettünk, gondolatokat. Voltak viccesebb pillanatok, voltak tök érzelmes gondolatok, és úgyhogy egy nagyon jó kis mini kis report sorozatot sikerült összehozni, és hát innen is nagyon ölelek minden kedves előadót, mert tényleg mindenkivel nagyon jól el tudtunk beszélgetni, és hát a hál' Istennek a nagy közönségnek is nagyon tetszik, ugyanis nagyon jó eléréseket generált, rengeteg megtekintés, pozitív visszajelzés, komment, like érkezett rá, úgyhogy egy szuper kis projekt volt ez is.
3: Igen, egyébként tényleg érdemes mindenképp megnézni itt a Shoprunfest oldalán ezeket az interjúkat, egyébként tökre érdekes dolgok hangzanak el ezekben. Kata, te most csatlakoztál a házigazdaként Shoprunfesten Krisztof mellé, milyen eddig?
5: Hát amint hallhattátok ezt már egy-egy videóban, én leszek Krisztof legjobb barátja a fesztivál ideje alatt, és Krisztof lesz az én legjobb barátom a fesztivál ideje alatt. Nagyon-nagyon örülök a felkérésnek, és engem is nagyon meglepett, de amennyire meglepett, annyira örülök neki, hogy a Krisztoffal dolgozhatok, meg így az egész Shoprunfest csapattal dolgozhatok. Volt már egy-két forgatású, közösen is, illetve nekem is külön. Nem tudom, Krisztóf, te hogy érezted, de én nagyon, nagyon imádtam egyébként a vibe-ot, amit hoztunk
4: abszolút,
5: így a videókban. Én azt gondolom, hogy tök jól tudunk együtt működni, és nagyon-nagyon várom, hogy további videókat forgassunk, generáljunk, és nézzük mindenképpen a tartalmakat, mert nagyon izgalmas és vicces fun ötletekkel készülünk nektek Krisztóffal és
4: így
5: a csapattal. Sőt, még legyetek nagyon résen a fesztivál ideje alatt is, mert lehet, hogy aztán itt elkapunk egy-két embert, még akár innen a stúdióból is, vagy a hallgatók közül is, hogyha fesztiválon találkozunk. Nem is
4: Kata tökéletesen mondott mindent. Pont múlt héten pénteken délután volt egy ilyen meeting körünk itt a tímmel, hogy milyen tartalmak fognak, úgyhogy lesznek nagyon vicces tartalmak, úgyhogy érdemes lesz a fesztivál ideje alatt is egyébként a social felületeket pörgetni, mert nagyon frankó kis anyagokkal készülünk.
3: Milyen eddig Katával a munka, mit gondolsz Katáról?
4: Nem ismerjük, ugye Katával így régóta egymást, mi most májusban ugye a Kulturpresszóban ismertük meg egymást.
3: Hol
4: ugye, ahol azonnal tök jóba lettünk, ott piszogattunk, elmentünk még vacsizni, és akkor múltkor meg ugye, amikor volt a Vasvilában a Betonfi koncert, utána már forgattunk is egyet a Lővérkempingben, úgyhogy tök gördülékenyen, simán ment. Én azt gondolom, hogy egy jó kis csapatot alkotunk, úgyhogy tényleg szerintem egy élmény lesz a közös munka, és szerintem tényleg nagyon szuper kis anyagok fognak kigurulni a gyárból.
5: Ilyenek a legjobb barátok, látjátok.
2: Auch die Gastronomie ist ein wichtiger Bestandteil des Festivals. In einem veganen Restaurant in Shoprun-Ödenburg veranstaltete beispielsweise Medienpersönlichkeit und Aktivist Krisztof Steiner einen veganen Dinnerabend.
3: Hétfőn este egy teltházas vacsorástát tartottál a Bojtorina Vegan Kitchenben. Hogyan sikerült ez a program szerinted?
6: Wow, hát még most is ilyen euforikus boldogságban úszom. Elképesztő volt. Ez már a második alkalom volt, hogy a Bojtorinában főzhettem, és már az előző is teltházas volt, de mint kiderült, ezt még meg tudtuk fejelni extra majdnem 30 emberrel, mert hogy kintre is tálaltunk, és csodálatos volt. Nagyon szeretem a soproni közönséget, nagyon szeretem az itteni hangulatot, és nagyon szeretem azt is, hogy a Bojtorinában mindig nyitottak az őrült ötleteimre. Úgyhogy természetesen nagyon fáradtan zártuk a napot. Hát ugye elindultunk Budapestről, délután 1 órára megérkeztünk, és egészen este 11-ig nem álltunk meg egy pillanatra sem. Még Eszter barátnőm, aki velem utazott segíteni a főzésben, mert hogy a párom, a Nimi nem tudott most velem jönni, ő is szaladt utánam a vízzel, hogy itt áll ma már egyáltalán valamit? Úgyhogy éreztem a gondoskodást, és nagyon jól éreztem magam.
3: Mondtad, hogy a Bojtorinában mindig kedvesen fogadják az őrült ötleteidet. Kérlek, mondj egy ilyet, hogy milyen ötlettel jöttél most?
6: Hát például már önmagában az, hogy nyilván amellett, hogy a vegánság nekem nagyon fontos, az állatok miatt én tényleg 100%-osan növényi alapon étkezem már nagyon régóta, majdnem 20 éve, de a Bojtorinában azt is szerettem volna, hogy gondoljunk azokra is, akik gluténmentesen étkeznek, és akár hozzáadott cukormentesen is. Úgyhogy ez egy extra nehezítés, de nagyon szerettem volna, hogy teljesen inkluzívak tudjunk lenni, és akkor ezt is megvalósíthattuk. Emellett pedig ez azért egy átlagos éttermi konyhán általában az szokott lenni, hogy ugye számolnak anyaghányadokat, meg fix fűszerezés, meg kimért, gramra kimért alapanyagok. Hát én nem így főzöm. Én teljesen ösztönből főzök, és mikor összekészítették ott nekem a dobozokat, hogy itt vannak az alapanyagok, amiket kértél, akkor mondtam, hogy hát ez nagyon szuper, de azért bemehetek még a kamrába, és ott körülnézhetek egy kicsit, hogy mi minden van még, és tényleg nagyon-nagyon nyitottan azt mondták, hogy persze, használj bármit, ami az étteremben van.

0: п'ятизічні ютерні магазин.
1: Konzerte, Ausstellungen, Kulinarik und viele besondere Veranstaltungen. In Sopron ist derzeit jede Menge los. Festival 3, nekoliko dana i cijeli grad postaje mjesto susreta za ljubitelje kulture. Unser Beitrag zeigt, was das Sopronfest so besonders macht. Hier ist Laszlo Kessey mit Sopronfest Warm-up.
2: Das Sopronfest findet dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt und bietet weit mehr als nur Konzerte. In der ganzen Stadt erwarten die Besucher Ausstellungen, kulinarische Veranstaltungen, Führungen, Vorträge und Podcastgespräche. Der Höhepunkt des Festivals sind natürlich die Konzerte im Löwer Camping, die bis Samstag dauern. Das diesjährige Motto lautet Freundschaft. Auch die Gastronomie und die bildende Kunst spielen mit besonderen Programmen eine wichtige Rolle, darunter eine Fotoausstellung mit Bildern, die ausschließlich mit dem Handy aufgenommen wurden.
3: A Barátság és a Sot kiállításon találkoztunk éppen. Mit gondolsz a képekről, milyen itt lenni?
4: Megtisztelő. Azért megtisztelő, mert képzeljétek el, hogy kiválasztották az egyik fotómat, és annyira boldog vagyok, és meglepődtem rajta, nem gondoltam volna, küldtem én is, természetesen a telefonommal készítettem mindenki, mint mindenki más, és abszolút családi vonatkozása van, anyósom és aposom van a képen, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy most az előbb láttam meg.
3: Az elmúlt években is, és idén is több programmal várjátok a látogatókat a Harrel Cukrászdából, idén mivel készültek?
4: Így van, hát ugye mi egy gasztro vállalkozás vagyunk, tehát ebből következik, hogy olyan gasztro programokkal készültünk a Sopronfest ideje alatt, mint ami ránk jellemző. Szerdai napon jön hozzánk Szabi a Pék, és fog pizzát sütni kenyerekkel, különböző termékekkel, amiket ő készít, ezekkel érkezik hozzánk, és fogja árulni. Két évvel ezelőtt volt a Sopronfest alatt nálunk, és nagy öröm volt. Tehát tényleg annyira sokan eljöttek, és nagyon sok embert érdekelt az ő személye és egyáltalán tevékenysége, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokan lesznek. És még egy nagyon kimagasló programunk van, számomra kimagasló, mert nekem nagyon fontos az ő személye, ez pedig a Borbás Marci, aki csütörtökön fog ellátogatni hozzánk. Vele fogunk beszélgetni. 5 órakor kezdődik a beszélgetés. Mindenféle téma lesz, én azt gondolom, hogy ő egy olyan személy, nagyon sok témába lehet őt kérdezni, és sokan szeretik, és mindenki szeretne vele találkozni, és kérdezni tőle. Erre is lesz lehetőség. Illetve hát, hogy egy kicsit ilyen összekössük a cukrászdával, a könyvéből egy-két receptet fogunk elkészíteni. Úgyhogy ebből lesznek kóstoló falatkák, tehát úgy várjuk a vendégeket, hogy meg tudnak hallgatni egy beszélgetést vele, tudnak kérdezni tőle, illetve meg tudják kóstolni azokat a süteményeket, amit a receptkönyvéből készítünk.
3: Az idei téma a Sopronfesten a barátság. Ez a ti programjaitokban hogyan tud megnyilvánulni?
4: Cukrászdai programokban kevésbé, viszont van velem egy beszélgetés, ugye a barátságról szóló, barátokkal szóló beszélgetések vannak, a Kultúrpresszónak a teraszán leszek az egyik legjobb barátnőmmel fogok beszélgetni, ez kedden lesz, 30 éves, több mint 30 éves a mi barátságunk, és hát nekünk természetes, de talán egy kívülállónak ez érdekes lehet, hogy ez miről is szól, mióta tart, hogy tud ez fennmaradni, és az embernek mennyire fontos az életében, hogy legyenek fontos barátai.
3: Akkor egy-egy kis előrelátás itt erre a programra. Neked személyesen mit jelent a barátság?
4: Hát a Móni egy olyan barátnőm, aki több mint 30 éve ismerek. Ő ugye nem Sopronban él, ő annak idején itt kosarazott, és így ismerkedtünk meg. Úgyhogy egy olyan barátságról beszélünk, ami nem minden nap tartjuk mi a kapcsolatot, de nagyon-nagyon szoros a mi kapcsolatunk. Én azt gondolom, hogy ha akár hetekig is nem beszélünk, akkor is ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Nagyon bizalmas a mi kapcsolatunk. Én azt gondolom, hogy mindent meg tudunk a másikkal osztani. És hát ő az az ember, akit én éjjel bármikor fel tudok hívni, és ha baja van, vagy hogyha nagyon boldog, akkor ő is felhív engem akár éjjel kettőkor.
2: Das Publikum konnte beim humorvollen Bühnenabend von Aaron Schövegyártó im Kulturpresso das Gebet des Kamels, Otteve Fuchasso, klassische Gedichte sowie ungarische Texte zu internationalen Hits hören. Nach der Vorstellung haben wir mit dem Sopronner Schauspieler gesprochen, der uns auch von seinem selbstgeführten Stadtspaziergang erzählte.
3: Most ért véget a Vers minden áron című önálló este itt a Kulturpresso teraszán. Mit gondolsz, hogyan sikerült az előadásod?
5: Hát te mit gondolsz, hogy hogy sikerült?
3: Hát szerintem egyébként nagyon jó volt.
5: Szerintem is nagyon jó volt, nagyon jó közönség volt. Fantasztikusan érzékeny emberekkel, minden szem csillogott, és nagyon jó interaktív volt a műsor. Sokan beleszóltak, és ebbe bele is kell. Jókat énekeltek, nevettek. Amikor érzelmes volt, akkor hullottak a könnyek, úgyhogy szerintem nagyon jó volt.
3: Most külső téren adtál elő, azért ilyenkor szoktak lenni zavaró tényezők. Ilyenkor te például hogyan reagálod le ezeket?
5: Hát jöttek a vadmotorosok folyamatosan, úgyhogy egy ideig konfrontálódtam velük, és mondtam, hogy menjenek már haza, de aztán utána kihagytam mindig az ő idejüket, úgyhogy volt egy vers, volt egy motoros, utána újabb vers, dal, jól együttműködtünk.
3: Az előadásod folyamán az irodalomról és a versekről is szoktál beszélni. Te hogyan tudod ezt szórakoztatóan előadni?
5: Hát ugye nekem az a fixa ideálom, hogy izgalmas az irodalom, csak izgalmassá kell tenni. Tehát ahogy az iskolában tanuljuk, bár fantasztikusak a tanárok, de azért ott unalmas tud lenni. Én pedig plusz információkkal, illetve hát a művészetemmel megpróbálom érdekessé tenni, és láthatóan ez talán sikerült is.
3: Ma korábban volt egy sétád is itt Sopronban, most pedig itt egy előadásod volt. Milyen eddig a soproni atmoszféra? Most úgy újra itt lenni?
5: Én imádom Sopron, soproni vagyok, tehát én jöttem a szüleimhez, 3 órakor volt egy ilyen séta, ilyen városbemutató séta velem, ahol megmutattam a közönségnek, hogy nekem hol voltak fontos állomásaim, a nagyszüleim háza, iskoláim. Nagyon izgalmas volt, nem gondoltam, hogy ennyien eljönnek, de rengeteg ember volt, és nagyon jó érzés volt. Bár nagyon 40 fok volt, de hősök voltak ők is, és egy kicsit én is, hogy kibírtam.
2: A Sopron Fest tehát egészen a hét végéig tart, és a koncertek ma kezdődnek. Fellép többek között Azaria, a Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borsz, Manuel, Parnograst, Pogányinduló, Valmár, Velhello és még sokan mások. És persze 2 nemzetközi név, Kruder und Dorfmeister Ausztriából, és a The Prodigy az Egyesült Királyságból.

Rádió Mora. Egy óra csak zene. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Herzlich willkommen in der Sendung Speciality hier in Ihrem freien Radio Mora. Ich bin Laszlo Kessey und wie gewohnt präsentiere ich Ihnen jeden ersten Donnerstag im Monat außergewöhnliche Musik, hauptsächlich aus der elektronischen Musikszene. Heute bringe ich Ihnen die Musik von The Prodigy. Es begann in den frühen 90er Jahren während des Aufstiegs der Rave-Kultur in Großbritannien. Aus dieser Zeit bringe ich Ihnen jetzt vier Songs: Voodoo People, No Good, Everybody is in the Place und Firestarter. Köszöntöm Önöket, ez a Speciality itt a Rádió Morán. Én Kessey László vagyok, és ahogy megszokhatták, minden hónap első csütörtökén a legkülönlegesebb zenéket hozom el Önöknek, főként az elektronikus zenei szcénából. Ma például a The Prodigy zenéje szól egy órán keresztül. A brit zenekar a 90-es évek elején alakult, pont akkor, amikor a brit rave kultúra felfutóban volt. Ebből az időszakból hozok el most négy felvételt. Ezek a Voodoo People, a No Good, az Everybody is in the Place és a Firestarter.

Das waren vier Songs von The Prodigy, Invaders Must Die, Girls, Spitfire und Out of Space. Die Band war einer der wichtigsten Vertreter der Rave-Kultur der 90er Jahre und hatte maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung der elektronischen Musik. Ihre Musik prägte nicht nur den Dancefloor, sondern auch die Popkultur. Ihre energiegeladenen, fast anarchischen Live-Auftritte waren weltweit berühmt. Die Band hat weltweit Millionen von Platten verkauft und ist einer der größten Namen in der Geschichte der elektronischen Musik. Interessanter Fakt ist, dass sie auch auf dem World Festival in Schopron aufgetreten haben. Ob Prodigy, Dollar aus Invaders Must Die, a Girls, a Spitfire, és az Out of Space szólt itt a Speciality című műsorban. A zenekar egyébként a 90-es évek rave kultúrájának egyik legfontosabb képviselője volt, és jelentős hatással volt az elektronikus zene fejlődésére is. Zenéjük nem csak a táncparkettet, hanem a popkultúrában is nagy hatással bírt. Az energikus, szinte anarchikus élő fellépéseik világszerte híresek voltak. A zenekar több millió lemezt adott el, és az elektronikus zene történetében az egyik legnagyobb névnek számít. Érdekesik még, hogy felléptek Sopronban a Volt Fesztiválon is.